U2 und Martin Garrix setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Mit Fireflies präsentieren sie eine neue himmlische Single, die beim Tomorrowland Festival ihre Live-Premiere feierte, gemeinsam mit einem Überraschungsauftritt von The Edge. Nach mehreren erfolgreichen Projekten ist es nun die erste Aufnahme, auf der alle vier Mitglieder von U2 gemeinsam mit Martin Garrix zu hören sind. Hier ist Fireflies in unserem Musiktipp auf Radio Mora. A legendás U2 és a holland sztárproducer Martin Garrix ismét összeálltak. Új közös dolog a Fireflies címet kapta, és először a Tomorrowland Fesztiválon csendült fel élőben, ahol The Edge is meglepetés vendégként lépett színpadra. A himnikus hangzású szerzemény egy több éve tartó együttműködés újabb mérföldköve. Ez a zene jön most zenei ajánlatunkban itt a Rádió Morán.

0: kiállásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Nyolc Junior és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt helyi találatok fel.

tehet. Egy friss, az amerikai szívszövetség által közzétett tanulmány szerint a mértékletes kávéfogyasztás nem növeli a szív- és érrendszeri betegség kockázatát, sőt, akár védő hatása is lehet. A kutatók szerint napi legfeljebb 400 mg koffein, ez nagyjából 3-5 csésze hagyományos kávénak felel meg, a legtöbb egészséges felnőtt számára biztonságos. A rendszeres, de mértékletes kávéfogyasztást alacsonyabb kockázattal hozták összefüggésbe, például a szívkoszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség, a pitfall fibrilláció és a kettes típusú cukorbetegség esetében. Persze a szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, a mértékletesség a kulcs, és az egyéni érzékenységet is érdemes figyelembe venni.

0: Következik.
1: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
2: F82M21
1: Ha ön az F82M21 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.
0: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok a Mini Starsky & Hutch Jazz Club. Borlai Gergőnek az MMM című lemeze az 2010-ben jelent meg, és hát ugye a Gergőtől rossz zenét nem fogsz találni, tehát irgalmatlan profizmus van, valószínűtlen a jelenség, magyarázatot követel, nem lehet szerintem gyakorlással ilyen tudásra szertenni. Ez az én személyes véleményem, Gergő vonatkozásában a Notton Label, azaz a kiadó nélküli szerzői kiadású lemez rövidke, 40 perces műsoridejével majd toldást igényel. Mindenesetre az tény, hogy a közreműködők, Geri Willis például, Lukács Péter, Matthew Gerizon, Papes Péter, Barabás Tamás, ugye Lukács Peta mondtam, Tátrai Tibor, Sipeki Zoltán, Scott Kinsey, Olácsomó Árpi, Kalta Necker Zsolt, ő levéksor kerül ebben a műsorban, és Fekete Kovács Kornél. Most nem mondok többet, hiszen a műsoridőből veszem el az értékes másodperceket. Az első hat felvételt konferálom fel, a European Tatra az első felvétel. A Week a kettő, utána Aliens, Vies Waltz lesz a hármas, a Best of Dance for Ellen felkiáltó jeles zene, a négyes, a Dr. Kinsey az ötös, és a Matthew Gerizon a hatos. Ez a hat felvétel indul most, nagyjából a műsor felező pontjáig jutunk el velük.
1: Figyelem!
0: Induljanak a felvételek!
1: A következő műsorszám alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltozására.

Nem, nyugi, megvan. Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: legszebb melódiák, érzelemgazdag zenei környezetben. Új Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában megújult Starsky és Hutch Jazz Club.
1: A Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul az első órájában Starsky és Hutch Jazz Club. Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hutch Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, aki szúnyog csípéseket vakar konferálás közben, emiatt nyekereg alatt a stúdiófotel, és szuszog. A Kaltanekkel triónak a Santasz lemezére fogunk majd átugrani, miután meghallgattuk ugye az MMM című lemeznek további három felvételét. Hiszen Borlai Gergő MMM című lemezét hallgatjuk. Peta, what Guage String You Use a 7-es felvétel, nem tudom kimondani, bocs, a Barbarian Barbie a 8-as, és a PC One Willis lesz a 9-es felvétel. Ez nagyjából egy ilyen 14-15 percnyi zenét jelent, tehát 45-nél járunk elméletileg, és akkor erre fog rákerülni még egy felvétel, amit nem lehet figyelni, tehát muszáj leadnom, így mondom. Ez a Kaltenecker Trio Santans című lemezének 3-as felvétele lesz, ez 2005-ben jelent meg a Smart Music Recordsnál ez a dolog, és a Dance for Ellen Borlai Gergőnek ez a szerzeménye most újra el fog hangozni egy másik olvasatban, mégpedig ugye a Santans lemezről a Kaltenecker Triótól. Az itteni zenekartagok tekintetében Borlai Gergő dobok, ugye Papes Péter basszusgitár, és Kaltenecker Zsolt, ugye a zenekarvezető billentyűs, de a Lukács Peta keverte, és a Jeli András meg a grafikai dizájn csinálta, szóval azért teszük kicsi a világ. És akkor a Dance for Ellen fog jönni innen, és akkor ez már nagyjából 50-ig vezeti ki a műsort. És ezt követően fog jönni két felvétel időn túli zenei blokkban, ez pedig a Kaltenecker Triónak a Santans című lemezének a R2D2-ja és a Still Life with Clavic Horde. És ez a 10 percnyi zene lesz, ami ilyen időn túli zeneként fog majd kivezetés, ugye gyakorolnia, de beszélj már magyarul. Ez a 10 percnyi zene lesz majd, ami a műsort ugye zárja, de időn túli blokként, tehát ezt majd valószínűleg le fogja keverni a technika. Ezzel akkor most eljutottunk arra a pontra, hogy nem foglalom össze, amit elmondtam újra, mert félek, hogy elrontom. Tehát ezt nem tudom még egyszer megismételni, úgyhogy most, mivel ez a műsor is amúgy is mindig ismét lesz ismételve, legalább itt ne ismételje meg magamat, induljanak az említett felvételek.

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

Nem, nyugi, megvan. Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hucsú! Éjjá! Hucsú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere vissza!
3: Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és High Jazz Club. Említett felvételeket hallgattunk meg az utolsó blogban, ez két lemezt is érintett, mert ugye indultunk először ugye a Borlai Gergőnek az MMM című lemezéről, mert ugye ez mely ugye szerzői kiadásban 2010-ben jelent meg, és innen három felvétel jött, majd pedig átugrottunk szép csöndben és feltűnés nélkül a Carlton Ecker Trio Shantans című lemezére, mely 2005-ben a Smart Music Recordsnál jelent meg, és onnan jött egy felvétel, hogy most ért véget az imént. Ez a Dance for Ellen. Ilyen módon ez a Dance for Ellen Borlai Gergő szerzemény, Ellen Holsworth előtt tisztelgő felvételről van szó, egy szerzeményről van szó. Ez ebben a műsorban kétszer is szerepelt, két formában. Mindkét alkalommal alkalmas volt a hallgató zenei ízlésének tartós befolyásolására, megváltoztatására. És akkor most, ami kivezetésben jön, az két felvétel, amit ugye itt választottam ki, az R2D2 és a Still Life with Clavichord. Mindkettő felvétel Carlton Ecker Zsolt zeménye, és ugye a Shantans című lemezről, a Carlton Ecker Trio Shantans című lemezéről fog elhangozni, amelyről egyébként szakmabeli ismerőseim és kedves barátaim is állítják, hogy talán a minden idők egyik kiemelkedően legjobb jazz lemeze. Úgy rondó, hogy Shantans és a

0: termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: A kopasz fiú pazar stílusérzéke.
2: Fölényes tudásom.
1: No meg eredeti frázisai.
2: És nagyfokú rögtönző képességem.
1: A Zsuffa Péter Jazz Klubban.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és a Fekete István trombitásnak a Tune Up From Heaven című lemeze, amiről nem lehet találni normális információkat, és ezt ő adta nekem, ezt a lemezt. Ugye Fekete István trombitál, ifja Fekete István gitározik, Hás Viktor ugye basszus, és a Sramkó János nagyszerű dobos. De ezen kívül ugye túl sokat nem tudok mondani, mert szinte semmi info nincsen, 2008-as lemezről van szó, és felkutatom itt az infókat, de szinte, na mindegy. A lényeg, hogy Fekete Istvánnak nagyon nagy tisztelője vagyok. És majdnem biztos vagyok abban is, hogy a ifjabb Fekete István gitáros pedig a Gyárfás Istvánnak tisztelője, tanítványa, vagy ismerője, vagy nem tudom mit mondjak, mert hát azt hittem, hogy a Gyafi gitározik. Jó, oké. Minimális információkat adtam át a hallgatóknak, mert minimális a székem, a stúdió fotel, hogy ezt miért csinálja velem. Tehát minimális információkat adtam át a hallgatóknak is, mert ennyivel rendelkezem, de essünk ezen túl, ne akadjunk ezen fenn. Az ébredéssel indulunk a 11 a már 2-es felvétel címén. A Cosmo Archeology Archeology, igen, a hármas, a Halkarzuga 4-es, a Tune Up From Heaven a 6-os, az 5-ös, és ezután jövök vissza. Maga nem egyébként vastagon hosszabb, mint a műsorodőnk, úgyhogy az egészen nincsen esélyünk. Induljanak most ezek a felvételek.

timérbe hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll, anyára, apára.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Sufa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club.
0: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar. Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni. A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

Olaf Pajtőnál a fiatal dán fizikus egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konvertert nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofonban a Zsuffa Péter és Fekete Istvánnak a Tune Up From Heaven lemezét hallgatjuk. A lemez 2008-ban jelent meg. A zenekar tagok ugye Fekete István, trombita, ifja Fekete István, gitár, Hárs Viktor ugye basszus, és Sramko János a doboknál. Az egyik felvételen Kertész Csabag is gitározik, ezt most nem találtam meg, hogy hányos, mert egyszerűen őrület, hogy mindjárt nincsen info lemezről. Most, ami következni fog, az a 6-os, 7-es, 8-es és 9-es felvételek. A Márkuszalén megyünk tovább, a Relief a 7-es, a 9, 11, 12 című felvétel a 8-adik, a sorban a 9-dik lesz a 5 Minutes, a 5 Minutes Soul.

0: És ti? Gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Tehát, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpik férfi.

Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és akkor Fekete Istvánnak ezt a lemezét, amit egyébként nagyon, nagyon rég hallgattunk meg, a Tune Up From Heaven című lemezt sikerült most 9 felvételig érintenünk, nagyjából 9 felvételig, és akkor most én még 2 felvételt konferálok föl, de aztán további 4-re nincsen időnk, tehát ezt majd tessék utána menni, akit érdekel a dolog, bár nem egy egyszer dolog hozzájutni, de Fekete István föllelhető az interneten azért, tehát lehet neki írni, olyan a helyzet. Az Improtú lesz a 10-es felvétel, a lemező, és a 11-es az Invitation in Free. Ez a két felvétel 10 perc közeli hosszával bőven időn túl lesz. És mint mondtam, további 4 felvételre semmi esélyünk, meg se kísérlem ide rakni őket. Ezzel azt szerkesztőm is, az itt Zsufa Péter megköszöni a velem nagyon türelmes rádióhallgató figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

És ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új Szerkó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.